0: Gyalázza velem!
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodin FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. Вдоро.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szopa. Jodim FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margit János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldunk és magasztalunk, Urunk, téged a dicsőítés ajándékáért. Köszönjük neked, hogy mindenféle dallamban, te tőled ihletett szövegekben ideálhatunk, és a hétköznapi élethez hozzáragadt gondolatainkat, jelenlétünket odaemeled a magad szentségébe. Urunk, jaj nekünk, mikor természetesnek, önmagától értetődőnek vesszük mindezt. Ez a te különös és nagy kegyelmi ajándékod minnyájunk számára. Arra kérünk, Urunk, hogy ezáltal is tégy készé minket bűneink megbánására, és a te igéd szavának, annak tanításának befogadására. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, helyeinket elfoglalva hallgassuk meg a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszt. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 13. rész első 7 verséből így szól hozzánk az Úr igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedetek miatt kell felnézni az előjárókra, hanem a rosszak miatt. Mert nem a jó cselekedetek miatt kell felnézni az előjáróktól, hanem a rosszak miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat tezi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is, hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, akik távolról kapcsolódnak be a mai alkalmunkba. Ennek az ige szakasznak a leírása, a megléte egy olyan környezetbe ágyazódik be, ami a levél címzéséből is nagyon egyértelmű, Róma. Ebben a korban, ahol járunk, az igének a mondani valója egy olyan társadalom résztvevőihez beszél, amiben egyszerre vannak jelen a mérhetetlen hatalommal és gazdagsággal lévők, a középosztály, akik csak a római állampolgárságot, a római polgárjogot birtokolják, azok, akiknek valamilyen úton módon tisztázatlan helyük és szerepük van, és azok, akik rabszolgaként vesznek részt ebben a társadalomban. Ez nem egy teljes leírás, csak ilyen nagy vonalakba halljuk meg, kik is hallják ezeket a sorokat, kik is olvassák ezeket a gondolatokat. Egy ilyen elég sokrétű társadalomban, ahol az egyenlő elosztás, a hatalom és az emberek megbecsülése azt hiszem még gondolatba se létezik, hanem van egy tekintély, ennek a tekintélynek rengeteg erő, hatalom és pénz szerez érvényt, és ennél fogva ebben a társadalomban nagyon erősen ott van sokakban, hogy ahogy tudok, úgy boldoguljak. Ahogy sikerül a rendszerben, a rendszer ellen, a rendszerrel néha együttműködve, néha távolodva tőle, fennmaradni a vizem. Nem tudom, hogy mennyire érezzük úgy, hogy ennek a korszaknak esetleg későbbi korokban is van-e leképződése, vagy megjelenése más formákban, de egy biztos, hogy az ember, aki maga előtt lát erőt és hatalmat, nagyon könnyen érez arra belső felhatalmazást, hogy ennek a rendszernek minden nemű dolgaiba keresse a saját boldogulását, és ezzel a rendszerrel szembe fogalmazza meg önmagát. És az Isten népe a maga életében és a maga periódusaiban többször találja magát szembe ezzel a kérdéskörrel. Mert nem mindig az az állapot van, ami mondjuk az Ószövetségben egy nagyon öblös periódusban valósul meg, hogy Izrael a saját országában, a saját területén él, hanem az egyiptomi fogságtól, az egyiptomi időktől és később fogsággá válástól egészen a babiloni fogságba vitelig elég széles ez a spektrum. Ahol pedig mi járunk, ha csak egy icipicit megyünk vissza Jézus korában, a római uralom az teljes mértékig rátelepszik erre a vidékre. Na most ezeket a hatalmi és politikai kérdéseket előszeretettel tudják felhasználni azok, akik az egyháznak, az egyházban lévőknek időnként egy-egy plusz feladatot is szívesen adnának. Mégpedig azt, hogy ebbe vagy abba az irányba, ide vagy amoda történjenek meg ilyen erőkifejtések, vagy sokkal direktebben szólva ilyen megnyilvánulások. Kedves testvérek, amiről Pál beszél, az egy nagyon egyértelmű megértése mindannak, amiről Jézus Krisztus szól. Hogy ebben a földi életben, amit a saját érzékszerveinkkel fel tudunk fogni, Istentől nagyobb hatalmasságot nem fogunk találni. Bármerre is keres az ember szeme, bármilyen magas

kiírva, elmondva megjelenik az ő evangéliumának hirdetése, a tanítványság továbbadása. És nagyon izgalmas kérdés az az, hogy lehet-e ennek a világnak a keretei között mindezt végrehajtani? Lehet-e ebben a földi valóságban, ahol 1001 emlékünk van és tapasztalatunk arról, hogy mennyire istentelen mindennapok tudnak megvalósulni? Reformátor elődeinket is nagyban foglalkoztatta ez a kérdés. Olyannyira, hogy amikor reformáció, hát nem is tudom, hogy aranykorának merjem-e nevezni, de ősideit, vagy első zöngéit ide említem, akkor felmerül a kérdés, hogy van-e az egyháznak olyan kapcsolata az állammal, az államvezetéssel, ott a fejedelmekről van szó, királyokról. Azóta némileg azért más formákat öltött a társadalmi berendezkedés, legalábbis ami a külső látható dolgokat jelenti. Van-e nekünk velük közös dolgunk? És a reformátori gondolkodásmód sem megy ellene a Szentírásnak. Olyan értelemben nem, hogy a kardot, a hatalom képviselőjét Isten akarata alá vetett valaminek látja. És ami Isten akarata alatt van, abban, kedves testvérek, nekünk is elrendelt helyünk van. És ami azt hiszem az egyik legizgalmasabb felvetése a mai napi ige szakasznak, hogy az a cselekvés, amellyel Isten törvényét szem előtt tartva, ez egy nagyon fontos alapvetés, az a cselekvés, a jónak a keresése, az evangélium hirdetése, a jó cselekedeteknek a megélése lehet egy küldetés mindazon belül, amiben mi élünk. Mert kár lenne elveszni abba, hogy emberileg mi meg tudjuk mérni, hogy mi a jobb és mi a rosszabb. Kár lenne elveszni abba, hogy a Szentírásnak a mércéjét felcseréljük valami olyanra, ami véges dolgokból gondolkodik, és azokból hoz következtetéseket. Azt mondja a Biblia, hogy az Istentől való távolság, vagy egy sokkal drasztikusabb megfogalmazásban, az Istentől való elszakítottság, ez mértékében nehezen kifejezhető, de tartalmában ez a bűn, és ebből egy kevés is megöli az embert. Amikor Jézus Krisztus új életre hív, amikor Jézus Krisztusban az Isten újat készít, na akkor elkezdődik egy új élet. És ennek az új életnek az egyik nagyon izgalmas küldetése, hogy a maga helyén, az Istent dicsőítve, vagy úgy, hogy talán a mi kontextusunkban még élesebben szóljon, az Istennek a dicsőséget megadva neki és csak neki, lehet javára mindazoknak, akiket körénk helyezett. Ehhez azt gondolom, hogy szinte tökéletes példa az igei szolgálatoknak a megléte, az ima közösségeknek a megtörténése, a személyes bizonyságtételek életutakon, tetteken, jelenléteken keresztül. Érdekes és izgalmas belegondolni például, hogy egy Egyiptomba oda kerülő Jákob és családja mit okoz annak az országnak. A nagy éhínség, a nagy pusztulás, a nagy romlás idején, Józsefen keresztül, ezen a családon, ezeken az embereken keresztül jut

0: juttatja el Isten az ő szabadító üzenetét, az ő megváltó tervének a megismerését. Vagy ha Dániel próféta könyvét szemezgetjük, vagy esetleg Eszter könyvét, akkor ott is azt látjuk, hogy egy Istentől rendelt ember a maga helyén az Úr igéjét komolyan megfontolva, komolyan a szívébe zárva, áldássá lehet úgy, hogy ez lehet, hogy kívülre, sokak előtt rejtve marad. De tartalmában azt gondolom pótolhatatlan is, és egyszerűen összetéveszthetetlenül más, hogy ő jelen van. És amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy az ő hatalma és királysága nem ezen a föld golyóbison van valahol körberajzolva, hanem az ő hatalma és uralkodása a mennyből, Isten rendelkezése alapján az Úr akarata szerint van jelen ebben a világban, akkor az segít nekünk másképpen szemlélni a dolgokat. Mert persze a bennünk inkább rosszul, mint jól működő igazságérzet azért sok mindennel úgy óvatosságra int. Hát nehogy már, van is ilyen mindennapi kifejezésünk arra nézve, hogy hány és hány dologban igyekszünk úgy boldogulni, úgy megkeresni a magunk boldogulását, hogy talán az Istent erről meg sem kérdeztük. Mert abban, kedves testvérek, azt hiszem minnyáján egyetértünk, hogy ezt gyakorlati életre lefordítani, amiről az ige beszél, az mindig is egy küzdelem és egy harc. De lehet, hogy onnan kellene megközelítsük ezt a kérdést, hogy Uram, Te mit mondasz? És itt számomra adódik az a gondolat, amely véleményem szerint nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit az igében a szemünk előtt áll, egy kérdéssel felütve, lehet-e Jézus Krisztus szolgálni a mai világban? Lehet-e Isten akarata szerint való elrendelt jót tenni, az ő tervébe beállni és cselekedni? Lehet-e? Számomra ezekre a kérdésekre a válasz az, hogy igen. Az apostol a rómaiaknak abban ad útmutatást, hogyha ez a cél és ez a Jézus Krisztus ott lebeg a szemetek előtt, a lelki szemeitek előtt, akkor az a társadalom, amiben éltek, az a rendszer, ami körülvesz titeket, azzal tudni kell együttműködni. És az együttműködés az megnyit egy újabb, nagyon széles vitát, amiről hát Calvin útmutatása ugrik be, és valahol ez adja meg a tökéletes középutat, vagy sokkal inkább azt a hozzáállást, amivel az ember megpróbálhat boldogulni, hogy ameddig a hatalom nem az Isten ellen lázad, míg nem Isten káromlásra kényszerít, addig. És aztán, hát ott van az imádság, ott van a böjt, és ott van Jézus Krisztusnak az érthetetlen mondata, ami azért a Szentlélek által mégiscsak üzen valamit, hogy bárányok lesztek a farkasok között. Kedves testvérek, a mi keresztény történelmünkben sokféle próbálkozás volt arra nézve, hogy kijöjjünk a körülöttünk lévő hatalommal és rendszerre. Volt még olyan is a történelmünkben, mikor egész magasra, a vezetői székre ránézve mondtuk azt, hogy na ez megoldja a kérdést, hogyha közülünk egy gyűl abban a székben. Azonban Jézus Krisztus megértése, Jézus Krisztus szívünk befogadása nélkül, ez csak egy elveszett igyekezet. Ezért nem tud rajtunk segíteni annyi, hogy Isten nevét hangosan, mindenre kiterjedően megpróbáljuk megjeleníteni. A forma nem ment meg. A tartalom, a kapcsolat, az élő Istennek a vigasztalása, és az az útmutatás, ami a keskeny úton is, de újra és újra előre visz, megelevenít, és megmutat dolgokat. Én hiszem azt, hogy az Istennel való közös életünk legyen most bármelyik szakaszában is. Szembesüljünk most bármivel is. Ott a bűnbánatban, a dicsőítésben, az ige szívem befogadásán keresztül mindig meg tud elevenedni, és mindig meg tud erősödni. Hát kívánom, hogy ezen nekünk adott elérhető és megragadható kapaszkodókkal tegyük, amit az Úr ránk bízott. Amen. Mindenható Atyánk, úgy égbe kiált bennünk sokszor a felismerés, hogy jobban tudjuk mindenkitől a mi utunknak az értelmét, a mi jelenlétünknek az okát. Csak téged felejtünk el megkérdezni. Urunk, könyörgünk azért, hogy megérthessük, ha kell, akkor újra az elhívásunkat ebben a földi életben. Hogy milyen területen akarsz ott látni bennünket. Könyörgünk alázatért a mindennapokban, hogy bűnbánattal, alázattal tudjuk elfogadni a te rendelkezéseidet. Imádkozunk azért, Urunk, hogy a lélek ajándékán keresztül a te igédnek megértői, és aztán majd megcselekvői lehessünk. Így hadd könyörögjünk most azokért, az emberekért, akik lövészárkokban egymás elpusztítására várakozva töltik mindennapjaikat. Ebben a nyomorúságban, Urunk, csak te hozhatsz szabadulást. Így tesszük eléd minden életet, minden szívet, és könyörgünk, hogy hozd el, Urunk, a megbékélést te veled. Készítsd el annak a lehetőségét, hogy a magunk területén a tőled kapott időt és lehetőséget megragadva tudjuk hirdetni az igét. Az Úr Jézusért kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Бергівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Януш, пастор Бергівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányán regyoszluk a Csámdovásoljú Váhenóven Sporton. Ma este rendezik meg az UEFA Konferencia Liga döntőit, amelyen a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze. A lipcsei finálét egy olasz játékvezető csapat irányítja majd, élén a 44 éves Mauricio Mariánival. A találkozót a 47 ezres Red Bull arénában rendezik, közép-európai idő szerint 21 órakor. Сегодня відбулися вирішальні матчі Ліги конференції УЄФА між футболістами англійського клубу Crystal Palace та іспанського Rayo Vallecano. Фінал турніру у Лейпцигу обслуговуватиме суддівська бригада з Італії на чолі з 44-річним Мауріціо Маріані. Зустріч на 47-тисячній Red Bull арені розпочнеться о 22:00 за київським часом. Július 7-én rendezik a Formula 1 monákói nagydíjat, és a mezőn megérkezik az európai helyszínekre. Mint ismert, a legutóbbi kanadai nagydíj után a Mercedes és annak újonc pilótája, Andrea Kimi Antonelli maga biztosan vezeti a bajnokságot. Az új szabályrendszer első évében a német istálló eddig kiemelkedő formát mutat. Június első hetében a pilóták és szurkolók a szűk Monte Carlo-i utcákra látogatnak, amely a naptár legveszélyesebb és leginkább embert próbáló aszfaltcsíkja. A szalag korlátok közvetlen közelsége miatt a legkisebb hiba is azonnali kiesést jelent a bukóterek nélküli hercegségben, amet Nelson Piquet egyenesen a szobában való kerékpározáshoz hasonlított. Mivel a modern széles versenyautókkal szinte képtelenség előzni a legendás helyszínen, mint például a Casino Square vagy az Alagútban, az időmérő edzés gyakorlatilag a futam 90%-át eldönti. Сьомо червня відбудеться гран-прі Монако Формула 1, з яким пелетон офіційно переходить до європейської частини сезону. Як відомо, після останнього етапу Канаді Мерседес та його новачок Андреа Кімі Антонеллі впевнено очолюють чемпіонат. У перший рік дії нового регламенту німецька команда демонструє надзвичайно сильну форму. На початку червня пілоти та вболівальники вирушають до вузьких вулиць Монте-Карло, найнебезпечнішої та найскладнішої траси календаря. Через близькість відбійників найменша помилка тут одразу означає сходження. Недарма Нельсон Піке порівнював гонку в князівстві їздою на велосипеді в кімнаті. Оскільки на сучасних широких гоночних болідах майже неможливо обганяти, в легендарних ділянках таких як Casino Square чи Тунель кваліфікація практично визначає 90% результату гонки. A portugál másodosztályban szereplő Union Torense hatalmas meglepetést okozott, miután megnyerte a portugál kupát. A döntőben a csapat legyőzte az aktuális bajnokot és színvédőt, a lisszaboni Sportingot. A Union Torense számára ez az első jelentős trófea a klub 109 éves történetében. Legutóbb 1956-ban jutottak el a kupa döntőig, akkor a Portótól kaptak ki. A kupa győzelemnek köszönhetően az együttes közvetlenül bejutott a 2026-27-es Európa Liga alapszakaszába. Emellett továbbra is verseny van az elit divízióban való feljutásért is. Футбольний клуб Уніон Торенсе, який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Португалії, створив гучну сенсацію, вигравши Кубок Португалії. У фіналі команду обіграли чинного чемпіона країни та володаря трофея лісабонський Спортінг. Для Уніона Торенсе це перший великий трофей за 109 років існування клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Тріумф гарантував клубу пряму путівку до основного раунду Ліги Європи. Крім того, Уніона Торенсе продовжує боротьбу у плей-офф за вихід до елітного дивізіону. Спортхіреньки Талоттак. Мародянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талоттак.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. május 27-e 10 után 17-13 perccel. Az FM 92.1-en a szerdai különkérdés műsora. Derűs napot, sziasztok, sziasztok, sziasztok!
6: A derűs nap az meg lesz, mert én is üdvözlök minden kedves hallgatót, szinte nyár van.
5: Hihetetlen, itt a nyár, itt van újra, nem a kalendárium szerinti nyáról beszélhetünk, viszont az bizonyos, hogy percek alatt le lehet égni, és én nekem már a hétvégén sikeresen megvolt az első égési sérülésem, kenegettem otthon magamat, mint valami...
6: Jött a panteló, meg
5: minden? Hát mindent el tudsz képzelni, de hát végig kemény volt, annyira nem, szerencsére azért egyszer. De arra nem számítottam, hogy... Tényleg a percek elég ahhoz, hogy egy ember ilyenkor még a fehér kis bőrét azt így megcsapassa.
6: Hát ez a tapasztalatlan téli bőröd most megy át valamiféle brazilos formába. Ez...
5: Csak félek, hogy előtte még le fog egy-két dolgot hinteni magáról. Néhányszor, igen. Lökni magáról, mert ha ezt nem jól csinálod, akkor viszont igazán komoly következménye lehet. Azt mondják a szakik, hogy hetes erőségű UV-sugárzás van, amely már igazán elegendő ahhoz, hogy a fehér, és igazából elmondhatjuk, hogy a lakosság jelentős százalékait kárpátalján fehér bőrű, mert tél van még mögöttünk, és így aztán kevés.
6: A pulóvert még két hete hagytuk ott a fagyosszenteknél.
5: A jacket most vettem ki a kocsiból.
6: A hólapátot elraktuk, igaz? És a kerti csapok most már ki lehet nyitva adni. Egyébként tegnap olvastam, hogy ma déltől október 1-ig nem menjünk napra, mert nagyon-nagyon...
5: Finom.
6: Így van, nagyon így finom, van. De viccet félretéve 11 órától 15 óráig, sőt én azt mondom, hogy most már 16 óráig, tehát ne tartózkodjunk napon mindenféle védőfelszerelés nélkül. Hát úgy, ahogy minket szüleink tanítottak, meg osztályfőnökeink, sapka legyen rajtad.
5: Tehát nem,
6: egy másik időszak, tehát sapka az nagyon jót tud tenni, illetve tudom, nagyon nagy meleg van, de valamiféle könnyű, könnyen szellőző anyagból készült ruhát érdemes hordani, mert egyébként valóban minden, amit nem takarunk le, és nem az árnyékban pihentetünk, az egy idő után le fog égni, és valóban nagyon, nagyon nagy gyorsasággal, meg ahogy tanultuk meg, és tapasztaltuk valahogy gyermekkorunkban, hogy szabad vizeknél, esetleg kisebb medencéknél, otthon bármi, ami vízfelület, mintha egyfajta módon visszaverni a napnak a sugarait, és dupla módon okozhat valamiféle leégést, hát vigyázzunk vele nagyon.
5: Meghökkentő, itt van a nyár, itt van újra, és azt mondják a szakértők, éppen a percekben jött ki a legfrissebb hír, hogy készülhetünk a viharos, szélviharos időszakra, és mert ugye perceken belül igazából egyfajta igazi nagy hőváltozás fog történni. Ma nagyon sokat ígérnek, és holnap legalább 10 fokkal hűvösebb lesz az időjárás. Azt mondják a szakértők, hogy 15-20 méteres per másodperc jelentőségű szélerőkésekre is találkozhatunk, és feltehetőleg akár jégdalapok hullására is lehet számolni a következő napokban. Igazán elsőfokú riasztás adta ki egész Kárpátalja területére, úgyhogy érdemes ezekkel a következő napokban így készülni. Szél, jég, eső.
6: Kirándulni ne nagyon induljunk el. Hát az eső az hiányzik, tehát ha itt szépen csendesen ilyen finom májusi eső esne, akkor szerintem abban sokan ki tudnának egyezni.
5: A katasztrófavédelem munkatársai azt mondják éppen, hogy igazából arra is koncentráljunk, hogy a fák alá se parkoljunk a következő napokban. Vihar idején kerüljék a reklámtáblák, a villanyvezetékek közvetlen közellétét, és ha van lehetőség, akkor tartózkodjunk fedett helyen a zivatarok ideje alatt, úgyhogy ez vár bennünket a következő napokban. És a 10 fokos hőmérséklet ingadozás aztán megcsapja az embert feltehetőleg úgy egészségügyileg is.
6: De reméljük fel is frissülünk tőle, jó? Legalábbis nem csak a leterhelés érkezik majd meg, hanem valóban reggelente már egyfajta jó leső érzés lesz beleszippantani a levegőbe, de hát ez a hirtelenséggel szoktak problémák lenni, illetve ha látjuk, hogy napközben valamiféle armageddoni felhők jelennek meg, és nem muszáj nyílt terepen tartózkodni, akkor
5: szerintem... Akkor ne tegyük ezt.
6: Így van.
5: Kasszával nem menjünk el mezőre kasszán, és nem utogassuk a csillagokra.
6: És odahaza is a biztosítékokkal, hát hogy is mondjam, csinyán bánnunk. Amit le kell kapcsolni, ezt kapcsoljuk le ilyenkor, mert elég drága vihar lehet.
5: Tegnap kerestük a műsor elején még reggeli órákban a Munkács utcáról hiányzó útépítő karbantartó munkátokat. Azt, hogy pünkösdel mentek hosszú hétvégézni, de azért jó volt látni azt, hogy azért megérkeztek ők napközben, csak ezt már műsor végén tudtuk volna elmondani. És igazából fontos megjegyezni, hogy egy jelentős szakasz felmartak, már ma reggel is jelentős százalékban hiányzott a munkácsi püspöki hivataltól egészen a körforgalom lévő szakasz, ez egy 300-400 méter lehet. Ezen a szakaszon hiányzik az aszfalt, ami a jó esőérzés, és a gépeket is láttuk kint dolgozni.
6: Így van, jelen pillanatban én azt látom, hogy pihennek, tehát éppen arra suhantam el biciklimmel, árnyékba húzódtak, szerintem ők is készülnek arra, hogy elég erős a napsugárzás odakint, de már reggel óta elég komoly munkálatok tárgyalások zajlottak, valóban a marás az történik. Kezdetben hát én így nagy utász nem vagyok, tehát azt hittem, hogy már lefele rakják az aszfaltot, aztán kiderült, hogy valóban akkor marják fel, és hát ilyen érdekes daraformájában gyűjtik összefele. Hát türelmet igényelt az utat éppen akkor látogató sofőrök részéről, mert hogy az útnak ilyenkor a két végét gyakorlatilag lezárják, és egy oldalon engedik majd be csak a forgalmat, tehát ilyenkor ki kell válni az embernek a saját sorát, kézi forgalomirányítás van éppen folyamatban. Talán annyival könnyebb, hogy egyetlen egy olyan szakasz, ahol más utcákról nem csatlakoznak be, mert például tegnap Déda környékéről jöttünk hazafelé.
5: Hát ott egy mese aszfalt van.
6: Abszolút,
5: az
6: abszolút.
5: Mese.
6: Tehát Beregszázból kilépünk a baloldalinak, már éppen a vége felé közeledtek, és valóban vasúton.
5: Elvágódsz a peremben, ami ott van. Most de azért örüljünk,
6: abban
5: le,
6: igen,
5: van
6: abban
5: minek elvágódni.
6: De látod azt a szintet, hogy na, igen, hát igen, az már
5: aszfalt. Az 5 centis.
6: Igen, igen.
5: Tehát a válságkezelő aszfalt, hanem igen, itt oda tették magukat.
6: A nagygép éppen terítette lefelé, és az úthengerek azok sűrűn jártak rajta, és elég szorgalmasan fordultak jobbra, és nem, ők nem nagyon forognak, ők előre-hátra mennek. Na de az érdekes az volt, hogy az út lezárásnak a két végén ugyanúgy, mint ahogy a Munkácsi utcán forgalom irányítás van, méghozzá kézi. Na de mi éppen a dédai kanyarnál álltunk, és hogyha eléggé előre jövünk már önmagához a Munkácsi utcához, akkor nem feltétlenül látjuk, hogy hol emelik fel, meg hol zárják éppen le, meg ugye van ez az intervallum, amikor se innen, se onnan nem érkeznek autók, ők ugye távbeszélővel oldják meg a kommunikációt, hogy jó, akkor te elengedted az utolsó autót, akkor jöhet most már szembe is a forgalom. Szóval türelem kell hozzá, de abban a tempóból kiindulva, amit tegnap láttunk, szerintem az tényleg nagyon rövid idő alatt be fog fejeződni, sőt, nekem van egy sejtésem, hogy amikor ott befejezték, akkor jönnek át ide a Munkácsi utcára.
5: Legyen igazad, alig várjuk már. Érdekes egyébként, hogy azért mi szerencsére átélhetünk egy-két útépítés az elmúlt 7-8 évben, és ugye az a Dobrony-Belez-Jánosi-Dobrony szakasz is igazán hosszan épült, de nagyon jó minőségű, hálásak vagyunk érte minden alkalommal, de ez elmondható, ha valaki Szöllős irányába haladott is, ugyanez az út minőséggel találkoztunk, és ugye ott volt egy ilyenfajta személyes kapcsolódás azzal a figurával, aki rendszeresen ott állt az út építők elején, és úgy integetett, és ő volt az idő és a térnek az ura, mert eldönthette, úgy nagyjából volt egy kis hatás arra, hogy most téged még beengedjen az előző szelet, vagy most téged állítson meg, és ugye szemezgettél vele, kacsingattal.
6: Piros lesz a nyalóka, vagy...
5: Igen, csajok mosolyogtak rá, még engem, és próbáltunk ilyen a verbális kommunikáció jegyében minden eszközt bevetni arra, hogy engem még engedj át, vagy még léci, nagyon sietünk. Hát kb. Most is ilyen szituációkat találkozunk, ez egy türelmi időt igénylő szakasz, hát legyünk türelemmel is.
6: Igen, tehát hosszúnak tűnik az állás. Hosszúnak tűnik az ott való állás, de szerintem egy 5 perctől tovább senki nem állt még ott, tehát annyi türelemnek viszont tehát hogy jó minőségű útért bele kell férnie.
5: Fontos megjegyezünk, hogy még ma és holnap kimondottan a nagyon nagy hőfokok miatt sokan keresik a strand lehetőségét. Már vannak belefúrásos esetek, amiről beszámolhatunk már hírekben. Felhívják a figyelmét az lakosságnak, hogy nagyon óvatosan kezdjünk a strand szezonnal, és mindenképpen megfontoltan, nagyon óvatosan, körültekintően és a biztonsági szabályokat betartva kezdjünk el fürcsízni. Legyen az folyó, legyen az tó, vagy éppen strand, mert igazán még nagyon veszélyes időszak van, és meg kell szoknunk, nem vagyunk felkészülve rá fizikailag, szellemileg és tudatilag sem, és mitán jönnek az ilyen első hírek majd a rádióban, hogy itt egy strandolós baleset, az már sokkal rosszabb szájíz, úgyhogy feltehetőleg előre készülve legyünk óvatosak a strandolásnál.
6: Így van, illetve frissítsük fel úszás tudásunkat, hogyha lehet biztonságos helyen, ott, ahol talán még úszómester is tartózkodik.
5: Pontosan megjegyezzük, hogy hírekben hallhattátok, hogy Ungváron ingyenes oltást lehet igényelni, és sátrakban ilyen nyílt gócpontokon lehet elvinni a kis házi kedvenceket. Mi felkerestük a Beregszászi Állatorvosi Hivatalnak a munkatársait, hogy megosztották velünk, hogy Beregszászban is van ilyen ingyenes szolgálat, ami június 1-től lesz majd elérhető a városban, és nem sátrakban fogják várni az érdeklődőket, hanem utcáról utcára mennek majd a doktorok, a házi állat, az állatorvosok, és beadják ezeket a jó ingyenes oltásokat a négy lábú kedvenceknek, úgyhogy az utca menetrendjét pedig majd közlik különböző fórumokon, mi magunk is próbáljuk ezeket majd közeladni az éteren keresztül.
6: Tegyünk meg mindent az egészségünk biztonságáért.
5: Véradás is zajlik éppen a mai nap folyamán, úgyhogy a híradóknak is van lehetőségük vért adni. 10:22 perc van, több témával is meghívott vendéggel szeretnénk kedveskedni a mai adásunkban a rádió hallgatók számára. Ha minden igaz, akkor perceken belül Dobsa Beáta, a Mátyás Corvinus Kollégium kárpátaljai képviselet vezetőjét köszönhetjük stúdium kerekasztalánál, aktuális programokról, illetve hétvégi eseményekre kapcsán kérdezzük, illetve szeretnénk egy kapcsolást Szabóni Czap Andreával, a TISZA Európai Területi Társaság társulás igazgatójával, különböző Európai Uniós projektekről, illetve az elmúlt napokban Kárpátalján hoztak humanitárius segít Csap, illetve Rát vonzás körzetébe is, és erről is kérdezzük majd az igazgató asszonyt, érdemes velünk tartani.
6: Сьогоднішній гості нашої передачі Андреа Сабуни Цап, директор Європейської об'єднання територіального співвиробництва ТИСА та Беата Добша, директорка Берегівської філії навчального центру МЦЦ.
5: Ma még nincs vihar, de Nox a viharról énekel itt nálunk, 2026-os felvétel. Jövünk itt a legelső zenétételünkkel, jövünk vissza, érdemes velünk tartani.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 37 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Sokan vagyunk, külön köszönjük, ha írtok nekünk 095-709-709-es SMS, Viber számunk aktív, ide varunk technikai közérdekű információkat. Iba velünk van, szép napot kívánok, sok jó muzsikával és még több jó információval, hajrá Beregszász! Anna gyönyörű szép napot kíván minden hallgatónak, Ibolya is írt, napsütéses napot, Judit is velünk van, Szernyéről hallgat bennünket, Erika is írt, áldott, szép szerdai napot kívánok mindenkinek szeretettel. És mi is köszönjük, ha itt vagytok velünk, külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort. Akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünkkel, folytatjuk.
3: Itt van velünk a stúdióban Dobsa Beáta, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviseletvezetője. Szóhogy néznám jó sztúgyi, Beáta Dobsa, direktor Kaberehívszkai Fili Napcsánó Centro MCC. Isten hozott!
4: Szép jó napot kívánok a rádió hallgatóinak és a munkatársaknak, illetve külön figyelemmel szeretném köszönteni szerintem a következő napok és hetek főszereplőit, a ballagó diákokat.
2: Igen, erről is lesz majd szó. Rengeteg program, rengeteg dolog van. Egy picit utazunk vissza egy-két nappal a múltba, mert talán így lesz kerek, hogyha a múlttal kezdjük. Rengeteg programotok volt az elmúlt napokban is.
4: Hála a Teremtő kegyelmének, tényleg minden napunkra jut valamilyen szépség, ugyanis két héttel ezelőtt érkeztek haza diákjaink az országos fit olimpiáról, ahol is mind a két foci csapatunk a második helyezést érték el a 32 központ közül, és nem utolsó sorban, nagyon nagy örömünkre, mindkét korosztályban a gólkirály címet kárpátaljai diák hozta el.
2: Erre mondják, hogy így kell ezt csinálni, kérem szépen.
4: Erős kezdés, én azt mondom, és a folytatás lehetőleg szerintem még inkább jövedelmező lesz. Ezután pedig operába látogattunk egy héttel ezelőtt a diákokkal, ugyanis az egy kitűzött célunk, hogy a kultúrának ilyetén pontjával is nagyon-nagyon tisztában legyenek a diákjaink. És megmondom őszintén, minket is ért egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés azzal kapcsolatban, hogy az operába érkezvén külön fogadott minket az operaház, és nagyon megdicsérték a diákokat, hiszen olyan illő módú öltözettel érkeztek, amiket ők nagyon ritkán tapasztalnak, és nagyon jó eső érzés volt kihúzni magamat, és azt mondani, hogy számunkra ez teljesen természetes, hiszen mind a fiatal tehetségprogramban, mint pedig a középiskolás programban a diákok kapnak egy olyan protokoll etikett kurzust, amelynek keretén belül megismerkednek azzal, hogy milyen szintéren, milyen jellegű öltözékkel érdemes és illik megjelenni, és most pedig vizsgáztak abban, hogy az operában milyen jellegű öltözékbe illik belépni, és hát nagyon nagy örömünkre rengeteg fotó készült a diákokkal, a diákokról, hogy milyen szépen jelentek meg, és hogy mennyire tényleg régi módi operához illő öltözetben vannak jelen Budapesten. Hatalmas élmény volt számunkra, megmondom őszintén, nem csak a diákok számára, főleg úgy, hogy egy nagyon-nagyon régi és ősi olasz operát tekinthettünk meg, és olyan gyorsan állt át az a 3 óra, amit maga az előadást tart, hogy észre sem vettük, és már alig várjuk, hogy tudjuk ezt folytatni a diákokkal, ugyanis a kisebbekkel állatkertbe látogattunk, és éppen a tegnap este konstatáltuk a diákokkal rengeteg üzenet formájában, hogy nekünk még volt szerencsénk meglátni a jegesmedvét, akit ugye a tegnapi napon sajnos el kellett altatniuk, ugyanis olyan betegséggel küzd a nyíregyházi állatkertben. Velünk még játszott az üvegablakon keresztül, és a diákok egy ilyen csapatépítő és csapatverseny keretein belül próbáltak minél inkább megismerkedni ezeknek az állatoknak az élőhelyeivel, a felépítésükkel, és minden évben talán ez az etológia kurzus az egyik legkedveltebb mindegyik közül. De ennek ellenére mi még próbálunk a tavasz után, a nyárra is koncentrálni, és hát legfőképpen azokra a nyitott rendezvényekre és programokra, amelyek megszólítják úgy a tanárokat, a diákokat, a szülőket egyaránt. Hát ennek például Harry Potter délután tartottunk angol nyelvben, ugyanis ez egy nyitott rendezvényünk volt, most először kinyitottuk az ilyen jellegű angol különleges délutánunkat a nagy közönség előtt, és nagyon szép számban jelentkeztek fiatalok, ugyanis évfordulója van, ugyanis 97. júniusában jelent meg ugye a Harry Potter könyvnek az első része, és ennek apropóján az angol tanáraink megpróbáltak egy kicsit érdekesebb, a 9 és 3/4 vasútállomáshoz hasonló kis tematikájú délután tartani, ahol szintén versenyeztek, és még inkább megismerkedhettek játékos formában ezekkel a könyvekkel, ezzel a fantasztikus varázslóvilággal.
3: Ez egy varázslatos délután volt?
4: Szó szerint, igen. Mindenki beöltözött, külön jelmezeket Harry Potter és különböző jelmezeket próbáltak szerezni, illetve hát magát az iskolákat megmondta ugye a sisak, hogy ki hova tartozik, és abban a csapatban versenyezve próbálták meg még inkább feleveníteni, hogy ezekben a könyvekben, ezekben a varázslatos országban és világban milyen kis rejtelmek is vannak. De már nagyon készülünk a jövő hétre, ugyanis keddi napon a Szülők Akadémiája rendezvény keretein belül érkezik hozzánk Konstantinovics Milán, az a Matthias Corvinus Kollégiumnak az oktatásért feleles igazgatója, illetve mindenki nagy kedvence Berecz András. Szerintem nem is kell bemutatnunk a nagyon híres Kossuth-díjas mesemondót, aki tényleg 2 évvel ezelőtt is hatalmas ovációval fogadott a közönség, hiszen mindenki mesemondójának mondjuk az elmúlt években, és tényleg olyan hangulatot tud varázsolni, és mondom őszintén, hogy nagyon szerettük volna, hogy a szakmaiság mellett egy kis vidámságot is, egy kis töltekezést tudjunk a szülők felé adni, és arra gondoltunk, hogy miután meghallgatunk egy érdemben, és tényleg szakmai előadást arról, hogy a gyerekeinknek a továbbtanulását hogy tudjuk segíteni, és a tehetségüket még inkább támogatni. Nagyon bízunk abban, hogy a 2 évvel ezelőtthöz hasonlóan most is Berecz úr egy fantasztikus mesével készül felénk.
2: Angyal Fütty a neve, nagyon sokat mond egyébként.
4: Igen, én bemondom őszintén, én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én megyek mindig ő elé, és utazom vele ide Kárpátaljára, úgyhogy mire én Beregszázba érek, már 100%-osan feltöltődnek az akkumulátoraim, és nagyon-nagyon jó kedvel, és nagyon nagy örömmel tudom megnyitni ezeket a rendezvényeket. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, nem csak a szülőket, nem csak tanárokat, nem csak az MCC közösség tagjait, hanem mindenkit, aki szeretne egy nagyon-nagyon jó délutánt velünk tölteni, és egy kicsit töltekezni. Én azt gondolom, hogy pont így a tanév végén mindenkire nagyon-nagyon ráfér, hiszen ezekben a hetekben az MNT, az érettségik, és tényleg az elmúlt éveknek a gyümölcseinek a leszületelésekor nagyon-nagyon fáradtak már a pedagógusok és a szülők is, sőt, még a diákjaink is, a gyerekek is. És nagyon sokan jelezték, hogy annak ellenére, hogy Szülők Akadémiája neve, ők diákként nagyon-nagyon szeretnének részt venni, mert nagyon-nagyon jól érezték magukat, amikor
2: a szülők közösségével mindenképpen egy szót még maradjunk itt. Talán meghökkent, hogy ebben a helyzetben, amikor láttuk ezeket az alkalmakat egyre nagyobb és egyre nagyobb teltházakat generálva, azt láttuk, hogy milyen sokan vagyunk, és milyen izgalmas, hogy milyen sok embert lehet megmozgatni különböző rendezvényekre, és az a Szülők Akadémia, mint hogyha egy újabb, hát nem is egy képzési folyamatod, de ez mégis egy közösség, egy olyan osztály, amely hatalmas lélekszámú és csillogó szemű anyukákból meg apukánkból áll.
4: Igen, szerintem a kamerán keresztül azt látni, hogy ilyenkor, amikor ezt hallom, mennyire mosolyog nem csak a szívem, a lelkem, hanem a szemem és a szám is, ugyanis valóban ezt tapasztaljuk, hogy bármilyen nehézség is jön, bármilyen sok dolga is legyen egy szülőnek, ezekre a rendezvényekre azért mindig szakítanak időt, és én úgy érzem, hogy ezek tényleg olyan minőségi idők, amit együtt tudunk tölteni. Ilyenkor van az, hogy évfolyamtól függetlenül tudnak a szülők is találkozni, tényleg gondolatokat cserélni, nagyon sokat tudnak kérdezni tőlünk is, és maguktól az előadóktól is, és az előadások végén ezek a kis kötetlen beszélgetések nagyon-nagyon sok új ötletet és nagyon sok új projektet is tartogatnak, úgyhogy ezt egy nagyon különleges platformnak élem meg az MCC életében, és nem csak én, mint szülő, hanem mint az intézménynek a vezetője is nagyon várom ezeket az alkalmakat, mert ilyenkor szembesülhetek én is azzal, hogy a 9 évvel ezelőtt 25 kis diákkal megindult apró kis projektünk, már a 383 diákkal, ezt meg kell háromszorozni, ennyi taggal van, ugyanis a szülőket is teljes mértékben az MCC tagjainak valljuk, és azt látjuk, hogy ezeken az alkalmakon, a családi napokon, a nyitott rendezvényeken nagyon-nagyon jó szívvel jönnek el hozzánk, és nekünk pedig ez a legnagyobb boldogság, és leginkább ez az a töltekezési helyszín, ahol mi ilyenkor erőt tudunk meríteni, nem csak a gyermekekből, hanem azok szüleitől is, akik nagyon sok jó javaslattal, és nagyon sok támogató hozzáállással élnek felénk.
3: Az év vége közeledik a középiskolákban, és gondolom ugyanez a fajta zárás is bekövetkezik az MCC-s diákok életében is. Mi történik most?
4: nagyon készülünk a balagós időszakunkra, azon kívül, ami legfontosabb, hogy nagyon izgulunk a gyermekekért, tehát velük együtt próbálunk az MNT rögös útján mi is túl lenni, és nagyon várjuk, hogy vége legyen ennek a túlterhelt időszaknak, és meg tudjuk együtt élni azt a boldogságot, hogy az elmúlt évnek tényleg azt a fáradhatatlan és nagyon gondos munkáját tudjuk egy szép hétvégével lezárni. Jó magunk is készülünk külön ballagásra, hiszen mind a középiskolás programban, mint a fiatal tehetség programban a jól megérdemelt ballagás után jön a jól megérdemelt pihenés. A diákok nem sokkára ballagást követően Réphülöpre mennek néhány napra kikapcsolódni, hiszen az MCC-nek ott is van egy gyönyörű balatoni kikötője és ilyen üdülőhelyisége, ahol a gyermekek megtanulhatnak vitorlázni, egy kicsit szappozni, egy kicsit a Balaton élő világgal megismerkedni, és nem utolsó sorban tényleg egy utolsó nagy kalandra tudjuk őket hívni, és utána pedig várjuk, hogy a középiskolás programba is csatlakozva tovább folytatódjon, és még egy szinttel meg tudjuk emelni azt az elmúlt 4 évnek a fantasztikus közösségi életét, amit hátunk mögött mondhatunk. A középiskolás programban közel 80 diákunk fog ballagni, hihetetlen számunkra, hogy ilyen sok diáktól veszünk búcsút, de azt látjuk a jelentkező számunk alapján, hogy őszre tényleg duplájával fog növekedni ez a szám, úgyhogy mi nagyon pozitívan állunk az ősszel, és nagyon várjuk azt, hogy ezeket a diákokat örömmel láthassuk azokon az egyetemeken, azokon a főiskolákon, amelyet kitűztek céljaikul, és bízunk abban, hogy továbbra is tudjuk őket segíteni valamilyen formában, valamilyen támogató közeg melletti oktatási formában is itt az MCC-ben, hogyha egyetemi, illetve főiskolai osztályt választanak. És nem utolsó sorban, van még itt az év vége felé egy nagyon fontos pontunk, ez pedig a pedagógus konferenciánk, amelyet 2 hét múlva fogunk megszervezni az MCC-ben. Annyit el tudok már előre árulni, így sejtelmesen, hogy egy nagyon-nagyon régi, kedves hölgy, aki évek óta jár hozzánk, Kádár Anna Máriáról beszélek, nagyon szívesen fogadta a meghívásunkat, hiszen a pedagógusok nagyon igényelték, hogy újra találkozhassanak vele, és egy kicsit az ő kis mesevilága, az ő kis hamukba sült pogácsájával tudja útra indítani majd a pedagógus gárdát így a nyár előtt.
2: Óriási szeletet vettünk, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésüket, és beszélgetettünk a témákról és rengeteg programról. A nyárat azt még hagyjuk itt, mert az egy következő beszélgetésünk lesz, rengeteg programmal készültök majd nyári időszakban is, de most ez voltak az aktuális dolgok. Ne felejtsük el, hogy a Szülők Akadémia programja az regisztrációhoz kötött, ingyenes, de azért a teltházból kiindulva érdemes korábban érkezésen a regisztrációt ne felejtsük ki, Berec András, illetve a Milán is előadást tart, úgyhogy igazán érdemes lesz ellátogatni a programra.
4: Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és a ballagó diákunknak üzenjük, hogy hajrá, hajrá!
3: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobsa Beátát, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviseletvezetőjét hallották.
2: A háttérben TNT énekel 2026-ból, megyünk is tovább.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11 óra 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 095-709-709-es SMS Viber számok aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, ha balesettel találkoztok, mindenképpen írjatok meg, és várunk határinformációkat is. Aszfaltozás zajlik a Bogdán-Hmelnick utcán, érdemes mindenképpen türelemmel közlekedni, illetve Beregszász központjában a Munkácsi úton, a körforgalomtól egészen a Püspöki Hivatal pereméig vannak útmarási munkátok, úgyhogy itt is több esetben torlódásra kell számítani, ha lehet, akkor kerüljük ezeket a szakaszokat, legyünk türelemmel, a munkátok elég jó ütemben zajlanak. Fontos megjegyeznünk, hogy éppen Csicsóról most a percekben csatlakozott hozzánk Judit, Csallóközi Csicsóról, köszöntelek benneteket, köszöntünk téged is szeretettel, és nézzük hát a kitekintő rovatunkat.
3: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
4: Cikánkész úszjózó szvító.
2: Én magam emlékszem, mikor életemben először 15 éves koromban juthattam el az első úgynevezett vidámpark élményemet megszerezhettem. Fantasztikus élmény volt, és rájöttem, hogy igazából nem akarok mindent kipróbálni, amit korábban biztonságos és szépnek hittem. Aztán rájöttem, hogy ott állva nem annyira vonzó, és igazából maradjunk a földön. De hát a következő hírünk pont erről szól a kitekintőben. Percekig lódtak fejjel lefelé többen is egy kalapács hintában a Váci motoros találkozón. Ez a legfrissebb hírünk.
5: Meg jelenleg úgy néz ki, hogy áramszünet volt a problémás, és hát megpróbáltak emberek segíteni, nekik hozták volna a létrákat, gondolom kiszabadítani, vagy valahogy feljutni abba a magaslatba. Aztán hamar helyreállt az üzemzavara, és folytatódott tovább a mulatság, vagy nem tudom, ilyenkor ez még mulatság?
2: Igen, igen, valakinek, aki nézés jókat nevet ezen, valakik létrával próbálták lehozni a csüngő, fejjel fel csüngő embereket, és ugye azért nekünk ez Kárpátalján, itt Ukrajnában azért teljesen másképp mozog, miért erre fel vagyunk készülve, bekapcsoljuk az inverteles akkumulátort, hogy megoldjuk ezt a problémát, ugye tőlünk nyugatabbra nem minden esetben vannak arra felkészülve, hogy hopp, lehet ez egy villany lekapcsolás bármikor, mert nekünk ez egy olyan szokatlan állapot, de úgy látom, erre nem voltak igazán felkészülve, és ugye egyre több esetben ma az internetnek köszönhetően jutnak el hozzánk az ilyen világvégén lévő szituációk, ez most éppen viszont Vác elég közel van hozzánk, de én megnéztem a statisztikákat, hogy mit mondanak, mennyire biztonságosak a különböző telepített, fixen telepített vidámparkok. Súlyos sérülés esélyének az arányát gyorsan elmondanám, 1 a 15,5 vagy 17 millióhoz az esélye annak, hogy valaki fixen telepített vidámparki játékon súlyos sérülést szerez. Ezt összehasonlít egyébként sokkal nagyobb esély van arra, hogy valakiben villám csapjon 1 a 700 000-hez, mint hogy meghajjon egy hullámvasúthoz, amely 1 a 16 millióhoz köthető.
5: Hát ehhez képest az autóba való beülés az már szinte egy halálos kihívás tud lenni.
2: Sérülések arányát is érdemes megnéznünk, talán a világ egyik legbiztonságosabb helyén vagyunk, 3,7-3,9 sérülés jut 1 millió látogatóra. Egy foci meccsen, ha megnézzünk, milyen sérülési arányokkal találkozunk, akkor lehet, hogy a foci meccs az sokkal veszélyesebb, mint egy igazi vidámpark.
5: Na így megy tovább, akkor tényleg be kell költözni a vidámparkba, csak ugye a bilétákat megvásárolni az egy kicsit drága dolog.
2: Mindig azon gondolkoztunk, hogy ilyenkor Pityóval, hogy vajon ezek írnak ilyenkor alá valami...
5: Hát saját felelősségre ülsz be, igen, illetve hát ugye vidámparkról van szó, tehát gyerekeket szoktál oda vinni magaddal. Na most kérdés, hogy a gyerek rángat, hogy apu, én még azt szeretném kipróbálni, akkor hát itt a gyerek helyett alá férkantok, azt lesz, ami lesz. De aztán kiderült, tehát ezek mellett, a statisztikai számok mellett nyugodtan és biztonságban szórakozhatunk.
2: Viszont fontos megjegyeznünk, hogy teljesen más, amikor valami nem fixált és mondjuk mozgó esetről van szó. A felfújható fesztiválokon található mobil játékokra is van egy Amerikai Egyesült Államokos statisztikánk. Évente 30 000 ilyen sérülés regisztrálnak az Amerikai Egyesült Államokban. Egy a nagy buli, nagy tömeggel, de itt azért elég nagy számmal is.
5: De lehetséges, hogy úgy vannak vele, mint a focisták, mikor úgy meglegyinti őket a szellő, és már is valamiféle belerohanásos balesetet próbálnak megimitálni, bár tény, hogy nagyobb balesetek is előfordulhatnak.
2: Fontos, hogy menjünk ebben az órában is újabb témával, szeretnénk kedveskedni a számotokra. A Tisza Európai Társulat, Területi Társulás igazgatóját próbáljuk kapcsolni egy beszélgetés keretében. Szabó Nitzop Andrát tervezzük a következő blokkban. Érdemes mindenképpen velünk tartani. 11 óra 21 perc van, várunk élménybeszámolókat. Voltatok-e már Vidámparkban olyan szituációban, amit nem akartatok? Nyugodtan írjátok meg, és örömmel veszük ezeket is, megosztjátok. 095-709-7097-es SMS Viber számunkon keresztül, illetve akár a Facebook kommentbe is beírhatjátok a live stream közvetítésünk alá. Zenével megyünk tovább, Nádas Barbie-nek el szintén 2026-as dal.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: 11 óra 37 perc van, köszöntjük a mostatokat, a rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkedés műsorra. Szóval is, hogy ígértünk akkor egy újabb témával, uniós fárásokról, uniós projektekről, és persze kicsit Kárpátaljáról is szó lesz a következő percekben.
1: A vonal másik végén köszöntjük Szabóné Czap Andreát, a TISZA Európai Területi Társulás igazgatóját. Znamy nazwisko Andrea Szabóné Czap, direktor Európejskiej Objednania Territorialnoho Spivrobitnictva TISA. Üdvözlőjük műsorunkban, hall-e bennünket?
2: Szép napot kívánok, igen, hallom Önöket, üdvözletem.
0: A TISZA ETT-nek számos uniós projektje fut Kárpátalján is, de fontos megjegyeznünk, hogy a többi tartó háború miatt nagyon sok alkalommal humanitárius tevékenységben is segítenek, és nem olyan rég jártak Kárpátalján néhány nappal ezelőtt.
2: Így van. A háború kirobbanása óta több alkalommal jártuk Kárpátalján, tehát igazán az első évben ez a napi szintű kárpátai látogatás volt. Azóta ez sajnos, mivel hogy nem annyi adományt kapunk már, mint annak idején, így évente 2-3 nagyobb adománykörútra korlátozódik a humanitárius tevékenységünk, de ilyenkor nagy mennyiségű, tehát kamionnyi mennyiségű élelmiszert, tartós élelmiszert, illetve higiénis szereket tudunk átvinni Kárpátaljára, és itt több központot is meg tudunk látogatni.
0: Kikkel vannak helyi szinten kapcsolatban? Láttuk a Ráti gyermekotthont, illetve csapattelepülés is meglátogatták.
2: Így van. Azok a pontok maradtak meg igazán, akikkel az első pillanatoktól kezdve szoros a kapcsolatunk. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy gyermekeket támogassunk, illetve mivel hogy mind a mai napig Beregszászban is, illetve Csapon is, és Ungváron is menekült szálláson több család, akik az otthonokat kényszerültek elhagyni, él még mind a mai napig ilyen központokban. Így folyamatosan őket igyekszünk támogatni, hiszen itt többnyire édesanyák és gyermekek élnek. Illetve ezen kívül támogatjuk még a szeretett konyhákat, járunk Kisdobronyba, járunk több olyan településen, ahol időseket próbálnak támogatni. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy személyesen tudjuk eljutatni ezeket az adományokat. Házhoz is megyünk, olyan személyeket látogatunk meg, olyan családokat, ahol sajnos fekvőbeteget, illetve idős beteget gondoznak, így próbáljuk ezzel is kicsit könnyíteni a mindennapjaikat.
0: A TISZA korlátozott felelősségű Európai Területi Társulás több uniós projektben hoz forrásokat szó szerint Kárpátaljára, és a térség és a régió közötti együttműködés és a hétköznapi együtt gondolkodást, illetve a különböző közös fejlesztéseknek a kidolgozásán, megvalósításán tevékenykedik évek óta. Most 4 uniós projekt is fut.
2: Így van, jelenleg még 4 uniós projektünk fut ebben az évben, de készülünk már a 2027-es évre, hiszen lehetőségünk volt pályázatokat benyújtani. Több pályázatot nyújtottunk be különböző szférákba, és reméljük, hogy tudjuk folytatni ezt a tevékenységünket. A jelenleg futó pályázataink közül, amit érdekesnek kiemelnék, az egy olyan pályázatunk, a LIDAP, amelyben ma pont várok delegációt Kárpátaljáról és Kassai térségből. Itt ennek a pályázatnak az volt a lényeg, hogy 42 fő részére Ukrajnában, Szlovákiában és Magyarországon 21 település számára, önkormányzati dolgozók számára projektmenedzseri képzést biztosítottunk. Hiszen nagyon fontos az, hogy fel legyenek készülve az önkormányzatok a projektek megírására, megvalósítására, elszámolására. Ezzel is szeretnénk erősíteni a kisebb önkormányzatokat, hogy nem csak belső saját forrásaikat használják, de be tudják vonzani és meg tudják valósítani a projektjeiket. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az önkormányzatok így egymással kapcsolatot tudnak létesíteni, tehát ez ilyen szempontból, hogy Szlovákia, Ukrajna és Magyarország vesz részt ebben a projektben, kialakultak olyan együttműködések már az önkormányzatok között, amik egy következő beadási ciklusban közös pályázati lehetőséget biztosít számukra.
0: Az uniós projektek egyik legfontosabb része, hogy több régiót kössön össze, és az ilyen jellegű képzések talán már a személyes kapcsolatok szintjén segíti, illetve ösztönzi ezeket az együttműködéseket.
2: így van, de legtöbbször a pályázat benyújtásának előfeltételeként a kapcsolat létrehozása a legfontosabb. A legfontosabb, hogy olyan partnerekkel tudjunk együtt dolgozni, akikkel nem csak be tudjuk adni azt a pályázatot, de meg tudjuk valósítani, el tudunk vele számolni, és fent tudjuk tartani még 5 évig. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontosak ezek a partneri kapcsolatok, amelyek így egy-egy pályázat során kialakulnak, és azt gondolom, hogy évekig tartanak. És azt láttam itt a háború kirobbanásakor, hogy ezek a kapcsolatok, amelyek korábban akár egy közös partneri kapcsolatok, a bajban is segítettek, hiszen nagyon sok olyan önkormányzat, testvértelepülés és partner indult meg segélyszállítmányokkal annak idején, akiket nem ismerhettek volna, ha nem közös pályázat útján ismerkednek meg.
0: A Business Bridge projekt szintén hasonló jellegű tevékenységet mutat be.
2: Így van, a Business Bridge projektünknek az a célja, hogy a gazdasági kapcsolatokat bővítse. Tehát még a LIDAP-ban az önkormányzatokra összpontosítunk, a Business Bridge-be a kis és középvállalkozásokra összpontosítunk. Itt tulajdonképpen Magyarország, Románia és Ukrajna vesz részt, és ami különlegessége, hogy nem csak Kárpátalja megye, de Ivano-Frankivsk megye is részt vett ebben a pályázatban. És célunk az, hogy egy közös adatbázist hozzunk létre a négy tulajdonképpen megye számára, hogy a kis- és középvállalkozások ezzel könnyebben tudnak kapcsolatot létesíteni, közös gazdasági kapcsolatokat kialakítani. Ennek folyamán július 8-9-10-én Ungváron lesz egy nagyobb rendezvény, egy háromnapos rendezvény, ahová is Ivano-Frankivskból és Kárpátalja megyéből fogják megmutatni számunkra, a romániai partnerek számára és számunkra, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg most Ukrajnában, Ukrajnának ennek a szegletén is, és milyen befektetési lehetőségek vannak, és milyen gazdasági kapcsolatépítési lehetőségek vannak jelenleg, hiszen reményeink szerint ennek a háborúnak vége lesz, és azt gondoljuk, hogy ha már felkészülünk a háború utáni időszakra időben, és meglesznek a kellő kapcsolatok, akkor gyorsabban a gazdaság lábra állhat, és azt gondolom, hogy ez nem csak Kárpátaljára és Ivano-Frankivsknak fontos, de ugyanúgy Szabolcs-Szatmár-Pereg vármegyének is, és azt gondolom, hogy így közösen talán gyorsabban fel tudunk majd emelkedni.
0: A Planning for You projektről többet hallottunk az elmúlt napokban is, de viszont van még egy projektjük ezen kívül.
2: Igen, van még egy negyedik projektünk, ez a Secure Borders projektünk. Itt alapvetően az Ukrajna és Magyarország közötti határmenti együttműködés javítása a cél. Célunk az, hogy megvizsgáljuk mind a hat határ átkelőt, vizsgáljuk azt, hogy milyen fejlesztések várhatóak mind a magyar oldalon, mind pedig az ukrán oldalon, hogy ezeket a fejlesztéseket össze tudjuk hangolni, ezeket a terveket össze tudjuk hangolni, hiszen hiába indul meg egy busz mondjuk az ukrán oldalról, hogyha a magyar oldali határ átkelő a busz fogadására nem alkalmas még. Tehát azt gondoljuk, hogy itt létre kell hozni egy élő kapcsolatot, ezzel nagyon jól haladunk, nagyon sok olyan egyeztetésünk volt, ahol be tudtuk mutatni mindkét fél számára, milyen fejlesztések várhatóak, mire kell odafigyelnünk, és létrejött egy élő kapcsolat a két térség között. Itt is várhatóak még egyeztetések, és azt gondoljuk, hogy a pályázat lezárását követően le tudunk tenni az asztalra néhány olyan tanulmányt, tehát három tanulmány is készül, amelyek mentén a további fejlesztések gördülékenyebben fognak majd működni.
0: Mostani uniós projekteket vizsgálva és a tevékenységet megkezdtek, azt látjuk, hogy egy építkezés, egy folyamatos építkezés van, egy hosszú távú építkezés van a tervekben. 2027-es tervekről már beszélt. Hogyan épülnek egymás ezek a projektek, és azt látjuk, hogy mindegy nyitott út, mindegynek van lehetőség a folytatásra.
2: A Tiszaetéti alapvetően azért jött létre, hogy Szabolcs-Szatmár-Berekvár megye és Kárpátalja megye számára olyan projekteket valósítson meg, ami mindkét megye számára kiemelten fontos. Itt elsősorban kiemelten fontos számunkra a természetvédelem. Ezért is voltak eddig ilyen jellegű pályázataink is. De a közeljövőben olyan pályázatokat is nyújtottunk be, ami a gazdaság fejlődését, a társadalmi együttműködést, a nyelvi sokszínűséget sokszínűséget, hiszen volt nyelvi sokszínűséggel kapcsolatos pályázatok, amit szeretnénk folytatni. Tehát szeretnénk azt az utat továbbra is folytatni, hogy a két megye közötti kapcsolat az fennálljon. Azt mindig büszkén mondom el, hogy bármilyen is volt a politikai helyzet, a két megye kapcsolata mindig is jó volt. Tehát már egy 20 éves együttműködésre lehetünk büszkék, és azt gondolom, hogy ez példaértékű, és bízom benne, hogy ennek valamilyen szinten a 10 éve működő ETT is hozzájárulója, hogy mindig tudtunk közösen, közös nevezőre jutni, közös asztalhoz leülni, és a közös célokat meghatározva közösen menni a cél érdekében.
0: Elmondhatjuk, hogy egyre inkább természetes alaphang itt Kárpátalján, azon nyugati, tőlünk kicsit nyugatabbra az Európai Uniós tagországként sokkal korábban ezt az iskolát ki kellett járni, hogy ha van egy elképzelés, akkor próbáljunk meg uniós forrásokat keresni, nem? Ezek a tevékenységek, ezek a projektek úgy látjuk, hogy ebbe az irányba viszik itt az ítélőket.
2: Így van, hiszen az uniós források rendelkezésre állnak, ezeket az uniós forrásokat meg kell tanulnunk lehívni, ez egy folyamatos tanulás számunkra is, és azt gondolom, hogy ezek a jelenlegi projektek is segítséget nyújtanak a civil szervezeteknek, az kis önkormányzatoknak ahhoz, hogy bátran merjenek pályázni, bátran merjenek uniós forrásokat megpróbálni behívni, hiszen ezzel is tudják a gazdaságot kicsit élénkíteni.
0: Nagyon szépen köszönöm, időt szánt ránk, és beszélgethetünk ezekről a projektekről, és tényleg az a fontos misszió, amely abban ösztönzi az itt élőket, hogy ha van egy projekt, van elképzelés, van egy közösség, akkor keressünk partnert, és keressünk hozzá uniós forrásokat, és ennek az útja tényleg ezeken a képzéseken keresztül valósulhat meg a leginkább. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, sok erőt és áldást kívánunk az életére munkájára.
2: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek nagyon szép napot.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabóné Czap Andreával, a Tisza Európai Területi Társulat igazgatójával beszélgetünk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: kettő ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сливья на 102.1 FM. Классное радио.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Vásárosnamény turista szemmel. A Bereg szívében Vásárosnaménytól mindössze néhány kilométerre található egy aprócska település, amely igazi időutazásra hívja a látogatókat. Ez Tákos, ahol a híres tájház és a Beregi keresztemes kiállítás várja azokat, akik szeretnék megismerni a vidék különleges hagyományait. A tájház közvetlenül a legendás mezítlábas Notre Dame, vagyis a tákosi református templom szomszédságában áll. A 19. század végén épült, tornácos, népi klasszicista ház már önmagában is látványos, hiszen megőrizte a régi beregi kisnemesi porták hangulatát. Az épületben a Bereg egyik legismertebb kincsével, a beregi keresztemes hímzéssel találkozhatunk. Ezek a különleges minták már a 18. században is díszítették az itteni otthonokat. A piros, kék, később fekete színekkel készült hímzéseken életfák, virágok, madarak és indák jelennek meg. Mindegyik motivum egy-egy történetet mesél el a régi beregi világról. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak vitrinek mögött láthatjuk ezeket az alkotásokat, nem valódi, ma is élő hagyományként találkozunk velük. Tákoson ma is sok ügyeskező asszony őrzi és tovább viszi ezt az örökséget. Ha valaki Vásárosnamény környékén kirándul, érdemes egy délután szállni Tákosra is. A csendes beregi táj, a régi parasztház hangulata és a kézzel hímzett motivumok világa garantáltan közelebb hozza hozzánk a Felső-Tisza vidék múltját és lelkét.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Puls

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattunk. Tartsatok velünk! Török Orsolya, a hétpettyes Katica. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a beregi dombok környékén volt egyszer egy kerek erdő, élt abban mindenféle állat. Róka, nyúl, őzike, menyét, borz, még egy-két farkas is. Ennek az erdőnek mégsem ők voltak a legkülönösebb állatai, hanem egy kis katica bogár. Egy hétpettyes. Azaz csak majdnem, ugyanis ennek a kis katicának nem voltak petyek a hátán, mint a többieknek. Csupasz háttal repkedett az erdőfái között és a füves tisztásokon. Sokat szomorkodott amiatt, hogy elvesztette a petjeit. Még tisztán emlékezett arra a napra, amikor egy erdőbe tévedt tündér a pimasságáért büntetésről elvarázsolta a hátáról a gyönyörű fekete petjeket. A katica már rég sajnálja, amit tett. Bárcsak ne gúnyolta volna a szegény szitakötőt, bárcsak ne nevetgélt volna a szárnyaszegett madárkán, bárcsak ne lett volna olyan felhíjázó mindenkivel. Na, de ez a tündér jól megleckésztette. Még jó, hogy elmondta, hogy vissza lehet varázsolni a pettyecskéket. De hogyan is? Arról nem mondott semmit. A katica egy ideig hisztizett, toporzékolt, jajongott, sikongott, hőrjöngött. De ezektől nem kerültek vissza a drága kis foltocskák a hátára. Így éldegélt hosszú heteken, hónapokon át, míg nem egyszer zokogva kérdezte az erdő bölcsbagját, hogy mit tegyen, hogyan lehetne ő is ugyanolyan katica, mint azelőtt volt, a többi társához hasonló. Ám a bölcsbagoly ezúttal nem tudott segíteni. Azt mondta csak, hogy a szomszéd négyszögletű erdőben lakó, nálánál öregebb és bölcsebb bagoly tudhatja ezt. Őt kell megkérdezni. A katica felkerekedett hát, hogy megtegye a nagy utat, és elmenjen a szomszéd erdő bölcsbagjához. Hát, ha ő segít neki nagy bajában. Megkérte egy barátját, egy másik katicát, hogy jöjjön el vele, legyen a segítője. Így hát másnap hajnalban ketten indultak el. Repültek egész nap, csak kis időre álltak meg pihenni. Este volt, mire odaértek. A bagoly akkor ébredezett, s nagy ásítások közepette fogadta a két vándort. Mi áradban vagytok, kis katicák? Honnan jöttök ilyen fáradtan, csapszottan? A katica elmesélte az esetet, kezdve a tündérrel, a sok gúnyolódás sem tagadta, s azt is bevallotta, hogy rengeteget tanult ebből az esetből. Most már nem bántana senkit. Aki más, akinek baja van, aki gyengébb. Nagyon-nagyon szeretné visszakapni a petjeit. Megtanulta a leckét. A bölcsbagoly csak bólogatott, s arra bíztatta a katicát, hogy mindig legyen figyelmes. Hallgasson a szívére. És segítsen ott, ahol csak tud. Ez a megoldás. És ha így cselekszik, csoda fog történni.

kiskaticák feje csak úgy zsongott a bagoly szavaitól, még nem tudták, hogyan is lesznek ebből pettyek, de a hajnal beköszöntével hazaindultak. Ahogy repültek a fák között, hirtelen egy pillangót láttak meg, aki egy hatalmas pókhálóban vergődött. Ahogy tőle telt, próbálta magát kiszabadítani, de egyre jobban beleragadt a pókhálóba. A két katica gondolkodás nélkül odarepült hozzá, és együttes erővel kirántották a lepkét ebből a félelmetes rabságból. Amikor már biztonságban voltak, a pillangó hálás szívvel köszönte meg a segítséget a piros hátú bogárkáknak, akik egyből tovább is repültek. Egyszer csak észrevették, hogy elkezd egy fekete pettyecske kirajzolódni a piros hátú kis katica hátán. Visszajön! Visszajön az első pettyecske! Visszajön az első pettyecske! Kiáltozták örömükben, és boldogan repültek tovább. Ahogy egyszer csak lenéztek a földre, egy békát pillantottak meg, aki messzeugrált a tótól, és már majdnem teljesen kiszáradt a bőre. Ha pedig nem lesz nedves, kis idő múlva elpusztul. A katicák közel repültek hozzá, és oda kiáltották, merre kell menni a tó irányába. Még látták, ahogy a béka eléri a vizet, és megkönnyebbülten csobban bele az éltető hűvös tóba. Ekkor a kis katica hátán újabb petty jelent meg. Így repültek tovább, hirtelen arra lettek figyelmesek, hogy egy róka üldöz egy szürke nyulacskát. Az éhes vörös bundás már majdnem elérte a fáradt nyuszikát. Amikor a két katica az orrára repült, majd a szeme előtt repkedett, megzavarva ezzel az üldözést. A róka lassított, próbálta elhajtani a katicákat a szeme elől, de a nyuszi addigra már tovasz alatt. A róka mérgelődött egy kicsit, majd új zsákmány után nézett. A nyuszika egy távoli bokor alól integetett hosszú füleivel a katicáknak, akik már szálltak is tovább, és lásd csodát, a kis katica hátán megjelent a harmadik petty is. Fáradtan, de örömteli szívvel repültek a piros hátú bogárkák az erdő irányába. Ahogy szálltak, egy nagy fa fölött, éles csipogással lettek figyelmesek. Egy fészkéből kiesett madárfióka sírt, kétségbe esetten a földön. A kiskaticák odarepültek hozzá, de nem tudták felemelni, hiszen nagyon nehéz volt hozzájuk képest. Bíztatni kezdték, hogy csak verdesen a szárnyaival, próbálkozzon a felröppenéssel. A kismadár addig próbálgatta a szárnycsapásokat, amíg egyszerre csak fel tudott emelkedni, és felröppent az első faágra, majd a következőre, és így tovább a fészekig. Mindenki megkönnyebbült. A katicák boldogan repültek tovább, és már várták, megjelenik-e az újabb pöttyöcske a kis katica hátán. Nem is kellett sokáig várni, hisz jót tett helyébe, jót várj. Ugye már ti is sejtitek, gyerekek, hogy amint jót tett a katica, vele is csoda történt. Így került a hátára az ötödik pettyecske is, majd a hatodik és a hetedik. Találjátok ki, kinek segített még a mi kis katicánk. Végül késő este ért vissza az erdőbe a két vándor. Valóra vált a kis katica álma, hisz újra ott fénylettek a gyönyörű pettyek a hátán. Ám ami ennél is fontosabb, megérezte, hogy mekkora boldogság önzetlenül jót tenni valakivel. És ez sokkal jobb érzés, mint kigúnyolni más.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо. Вдорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostotva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.